0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vénköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keret gombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Sütön a balapozok, egy csinibabával mulatozok. Folyik a lé, minden oké. Vizetek öltök, bazarolok.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírül a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolánk és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kistelepülések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körmend helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösségé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
3: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző szezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is, én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
1: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pályazár a Vasvár és Zalaszent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zalaszent-Lőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található Bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi Hegyhát Rába Mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes. Tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés. Csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnap inkább zömmel napos idő, ilyen szép időgomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatóak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleírve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövernek, a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb, visszint

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzített a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a Körmendi Kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19. alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Körmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Porta Napok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsokportái is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek, áll a szervezők közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés, csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyog akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de a 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatolnak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleértve ebbe a szlovén Alpokat is meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövernek, a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb vízszint emelkedés.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már-már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírül a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolánk és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kistelepülések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körmend helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösségé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
3: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző átszezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
1: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pályazár a Vasvár és Zalaszent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zalaszentlőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Porta Napok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található Bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi Hegyhát Rába Mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes. tudattal társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés, csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő gomolyog, akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatóak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleírve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövernek, a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb vízszint emelkedés.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, két szekeres, ahol jártam, ott ne kered.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő- és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a Szombathelyi Vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piac túrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzített a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a körmendi kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19. alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Görmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Portanapok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsok portái is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek, áll a szervezők közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés, csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyog, akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatóak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleírve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövernek, a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb visszintet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírul a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolánk és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kis települések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Görmend helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Görmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösséggé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a görmendi származású fitnessedző.
3: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző átszezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
1: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pályazár a Vasvár és Zalaszent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a Gyesev. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zalaszentlőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Porta Napok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található Bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi Hegyhát Rába Mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes. tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés, csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő gomolyog, akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de a 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatolnak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleértve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövernek, a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb vízszint

99.8. 99.8. Körmend rádiója. Ráfongolva.

0: 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő- és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek, közölte Vitézy Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a Szombathelyi Vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani. Tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a Pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a körmendi kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírul a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19. alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Körmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Portanapok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsokportály is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek, áll a szervezők közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés, csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyog, akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatolnak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleírve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövelnek a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb vízszint emelkedés.
0: És most Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Mindig lesz egy szem, mindig lesz egy új, csak én nem leszek mindig ugyanúgy.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70

0: egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
1: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskola kezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
0: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírül a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolák és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kistelepülések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körment helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösséggé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
2: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző átszezonban, mondjuk így, tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is, én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
0: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pályazár a Vasvár és Zalaszent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zalaszent-Lőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található Bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi Hegyhát Rába Mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes, tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
3: Időjárás jelentés.
0: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés, csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyog, akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatolnak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleírve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövernek, a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb vízszint emelkedés.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed, ami minden múlik, 72 szív dobbanással. Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel, ahogy a gleccser jege beleroppan az óceánba. Egy szökik az égbe ebben, csillagfény erebben, egy pedig a lánggal lobban el, homály issza fel. Beledöbben a szív, de elfék. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

ez a dobbanás egy szó, a végső élettől búcsúzó, ebben az dobban, ahogyan a gyermek rezzen az út.

0: Egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek. Közölte Vitézy Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a Szombathelyi Vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani. Tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a Pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a körmendi kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírul a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19. alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Körmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Portanapok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsok portái is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Áll a szervezők közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősödik vasárnapra a nappali felmelegedés. Csapadékra nem kell számítanunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Vasárnap inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyog, akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint. Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz. Visszatóak a kilátások, itt a hosszú távú előrejelzéseket nézve. Az Alpok környékén, az Alpok környezetébe beleírve ebbe a szlovén Alpokat is, meglehetősen jelentős csapadékok lesznek még. A Dunára különös tekintettel azért ez a zövelnek a területnek, ami sok csapadékot kap, ugye Duna vízgyűjtője, úgyhogy ott is talán majd megindul egy tartósabb vízszint emelkedés.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: our holes, but we carry on.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: Örmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírül a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolák és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kis települések közé került Vasvár 10 helyet.

0: pontokat javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szent Gotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körment helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a település indexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsaiki Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösséggé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
1: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző át szezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsaiki Zoltán általános iskola tornatermében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is, én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
0: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pálya zár a Vasvár és Zala-Szent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zala-Szent-Lőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi hegyhát Rábamente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes, tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
2: Időjárás jelentés.
0: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagoshoz képest, ugye itt a felső dekád, ez az egy-tíz időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő- és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a körmendi kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19.

0: alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Körmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Portanapok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsokportál is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Áll a szervezők közleményében.
1: Időjárás jelentés.
0: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
2: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagos most képest, ugye itt a felső dekád, ez az egy időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál. Szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város közösség életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírül a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolák és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kistelepülések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Görmend helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Görmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösségé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a görmendi származású fitness edző.
3: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző átszezonban, mondjuk így, tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy

0: alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
1: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pálya zára Vasvár és Zala-Szent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zala-Szentlőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található Bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi-Hegyhát Rábamente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes, tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
2: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagoshoz képest, ugye itt a felső dekád, ez az egy időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi víznapnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő- és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani, tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a körmendi kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19. alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Görmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Porta Napok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu,

0: külszektor oszló és Bozsok portál is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Áll a szervezők közleményében.
1: Időjárás jelentés.
0: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
2: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagos most képest, ugye itt a felső dekád, ez az egy időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is rád hangolva.

hadd legyen az a pestrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp. A hangulatom monalizás közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírul a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolák és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kistelepülések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körmend helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösséggé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
3: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző hát szezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága, és én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
1: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pálya zár a Vasvár és Zalaszent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zalaszentlőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi Hegyhát Rába Mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000

0: programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőg és hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes, tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
1: Időjárás jelentés.
0: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
2: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagoshoz képest. Ugye itt a felső dekád, ez az egy időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt. És hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A felnapom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

kezem, mindig jó, ha valamit adtál, mindig jó volt adni neked, mindig jó, ha újra azt érzed, hogy fontos vagy most is

0: nyitották, hogy a névkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskola kezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírul a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolák és óvodák környékén. Az ország 9. legfejlettebb megyeszékhelye lett Szombathely a 2026-os településindex szerint. Az Egyensúly Intézet több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján rangsorolta a magyar településeket. Szombathely 42,6 ponttal végzett a 9. helyen, közvetlenül Szeged mögött, de Miskolcot megelőzve. Az elemzés további adatai szerint a kistelepülések közé került Vasvár 10 helyet javított, és kategóriájában a 72. helyre kúszott fel. A közepes települések között Szentgotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körment helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösségé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
2: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző hát szezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
1: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pálya zár a Vasvár és Zala-Szent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zala-Szentlőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi Hegyhát Rába Mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőgés hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes, tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
3: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy egy 25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagoshoz képest, ugye itt az első dekád, ez az 1-10

0: időszak. Ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elejére, pedig jó pár fokkal melegebb volt. És hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő- és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek. Közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós

0: négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piac túrát a Pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a Körmendi Kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az Egyesület zászlajára, adta hírul a Vasi Katasztrófa Védelem. Immár 19. alkalommal rendezik meg szeptember 19-én a Felsőberki Káposzta Fesztivált és Családi Napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Körmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeg hegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Porta Napok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsokportály is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Áll a szervezők közleményében.
2: Időjárás jelentés.
1: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlaghoz most képest, ugye itt az első dekád, ez az egyik időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

while you were sitting in the back seat.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vasi polgárőrök is segítik az iskolásokat. A 9. legfejlettebb megyeszékhely lett Szombathely. Helyi ízek nyomába eredhetünk Dél-Vasban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén a gyalogos átkelőhelyek biztosításával vigyáznak a diákokra. Vasban jelenleg valamivel több mint 1800 polgárőr teljesít szolgálatot a megye 70 egyesületében. Tudtuk meg Szabó Zoltántól, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökétől.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: A vasi polgárőrök is szolgálatba álltak, adta hírul a Vármegyei Szövetség. Az önkéntesek zebraőri tevékenységgel segítik a gyalogátkelőknél a gyerekek biztonságos átkelését az iskolák és óvodák környékén.

0: Közepes települések között Szent Gotthárd 13 helyet rontott, így jelenleg a 16. a sorban. Körment helyezése 17-tel változott a korábbi adatokhoz képest, így a város most a 28. a településindexen. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. Az edzések péntekenként zajlanak Vilics Andrea vezetésével az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. A nyári szünet előttig tartó előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, egyfajta közösséggé formálódott a foglalkozásokra járók köre, nyilatkozta a körmendi származású fitness edző.
1: Engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző árszezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Úgyhogy most ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében újra igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával. Az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, és az a sajátossága is én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza.
0: A hónap végéig kell buszra szállniuk az utasoknak a Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon. A pálya zára Vasvár és Zala-Szent Iván közötti szakaszt érinti. Tájékoztatott a GYESEV. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-áig egyes éjszakai és hajnali vonatok helyett közlekednek vonatpótló autóbuszok. A járatok nem érintik Zala-Szentlőrinc megállóhelyet. Már zajlik a Nyitott Portanapok országos programsorozata, amely szeptember 19-én és 20-án megyénket is eléri. A hétvégén a Celldömölk térségében található Bazaltvidéken, Kőszeghegy alján, valamint a Vasi-hegyhát Rába mente térségében nyitják meg kapuikat a csatlakozó gazdaságok és műhelyek. A látogatók közvetlenül a termelőknél ismerkedhetnek meg a helyi termékekkel, hagyományos mesterségekkel és gazdálkodással, több helyen kóstolókkal és gyakorlati programokkal is készülnek. Az országos kezdeményezésben mintegy 250 családi gazdaság vesz részt, több mint 1000 programmal, derül ki az akció közleményéből. Szarvasbőg és hallgató túrára várja az érdeklődőket a Szombathelyi Erdészeti ZRT. Az esti programon erdészek mesélnek a gímszarvasok nász időszakáról és az őszi erdő munkáiról, miközben a résztvevők a bikák bőgését is meghallgathatják. A szeptember 21-i programon a részvétel ingyenes, tudatta a társaság. Az erdészet arra is figyelmeztet, hogy szeptemberben és októberben a szarvasbőgés idején érdemes az erdei kirándulásokat a nappali órákra időzíteni. Az autósokat pedig fokozott óvatosságra kérik, mert ilyenkor a vadak gyakrabban mozognak az utak közelében.
2: Időjárás jelentés.
0: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagoshoz képest, ugye itt a felső dekád, ez az egy időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat. Ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat, arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légi közlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légi közlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondens csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk arra az elektromágneses vonatra, amely gyorsulási rekordot ért el, 5,3 másodperc alatt gyorsult fel álló helyzetből 800 km/órás sebességre, ezzel egyébként saját rekordját is megdöntötte, és megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra, a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly évvégén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világ sajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km/órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mező segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgymond feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Nem már.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráküldték a daganatsejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horváth Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutató csoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes tövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben. A módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik. A jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetekben a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztó művek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként, lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sóshivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sóshivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőrjéről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű, közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam, ezen a sósíkságon 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található, ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes, száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte, az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban, ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben, összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma, az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. Én Strasser Andrea vagyok, mára búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Piaci élményekkel készül Szombathely. Jubileumot ünnepeltek a vasaljai önkéntes tűzoltók. Lovagolni is lehet a Felsőberki Káposzta Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős útfelújítási program indul megyénkben. Idén 15 fő- és mellékúti szakasz korszerűsítése szerepel az országos beruházási tervben. Országszerte összesen 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi utat újítanak fel, csak nem 149 milliárd forintból. A legtöbb helyen nem csak friss aszfalt kerül az utakra, hanem a teljes pályaszerkezetet is megerősítik, így tartósabb és biztonságosabb szakaszok készülnek, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. A fejlesztések több mint fele uniós támogatással valósul meg, és egy hosszabb távú úthálózatfejlesztési program első ütemeként kezelik. Kóstoló, kiállítás megnyitó, halvásár és piacfelfedező séta is szerepel a szombathelyi vásárcsarnok jövő hétvégi nagyszabású programjai között. A vasi létesítmény is csatlakozik szeptember 18-ától a nyitott piacok napjához, amely országos összefogásban valósul meg. Szombathelyen a gyerekeket és a családokat szeretnék megszólítani. Tudtuk meg Polákovics Mariettától, a vásárcsarnok igazgatójától.
2: Igyekeztünk úgy összeállítani a programjainkat, hogy a négy napon négyféle piaci élménnyel találkozhassanak a vásárlók. Ugye csütörtökön van mindig a termelői piacunk kóstolópontokkal. Szervezünk ismét egy termelői piactúrát a pult mögött címmel, illetve erre a napra időzítettük a kettős látás fotókiállítás megnyitóit. Pénteken helyezzük a hangsúlyt az óvodás kisiskolás gyermekekre, nekik szervezünk edukációs programokat, szombaton pedig a családokat szólítjuk meg.
1: 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program

0: Fesztivált és családi napot a Falu Kultúrházának udvarán. A program káposztás ételek főzőversenyével kezdődik, majd sportos programok és gyermekeknek szóló előadások várják a családokat. Délután kamionos élményutazáson vehetnek részt az érdeklődők, a főzőverseny eredményhirdetését pedig kora délután tartják. Csoportos hangfürdős estét tartanak holnap Körmenden, a mozi feletti nagyteremben. A program célja a feltöltődés, a relaxáció és a befelé figyelés. A résztvevők a hangok és rezgések segítségével lazíthatnak, amely hozzájárulhat a stressz oldásához és a mélyebb relaxációhoz. Az ingyenes eseményt kizárólag egészséges résztvevőknek javasolják a szervezők. Kőszeghegyalja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Portanapok országos programsorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencsapáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló és Bozsok portái is megnyitják kapuikat. A programok között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek. Áll a szervezők közleményében.
1: Időjárás jelentés.
0: Kellemes őszi idő várható a jövő héten. Gyakran várnak ránk napsütéses délutánok. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
2: További kilátásokban ugyan a hét elején is van újabb csapadék, de azoknak sokkal nagyobb a bizonytalansága. Kánikula, ez biztos, hogy nem tér vissza. Egy-két napon viszont biztos, hogy 1-25 fok környéki maximumok még majd előfordulnak, de a jellemző már azért a 20 fok közeli értékek lesznek. Hát inkább ez a szeptember közepének már inkább megfelelő időjárás. Alig lesz eltérés már az átlagoshoz képest, ugye itt a felső dekád, ez az egy időszak, ez még éppen úgy elment volna egy normál júliusi-augusztusi 10 napnak, mint ahogy szeptember elején, ez pedig jó pár fokkal melegebb volt, és hát országos átlagban szárazabb, mint a végére érkezett meg a dekádnak a csapadék.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Yeah.

0: 99.8 Görmend FM.
1: It's the remix. Doja.

99.8. 99.8. Körment rádiója. Rádhangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművésze díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentin

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Őszi bormustra kezdődik szerdán Szegeden. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a gyermek érdeke az elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében, senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Alkotmánybíróság új tagjairól is dönt kedden az országgyűlés. Budapesten tanácskoznak a hidrogeológusok. Borongós esős idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés ülése, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslatról. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Benzinkútba csapottak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Tengeri drónok közötti összecsapásról számolt be az ukrán haditengerészet. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri csatája, amelyet drónok vívtak egymással. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A hétfőn kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Meghalt Kardos Sándor Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzetművészeti díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén borult idő várható. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.